0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csak nem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csak nem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van.
1: Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, ősszel is van szúnyogírtás, megvan Magyarország Oscar jelöltje, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak, elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-ig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer, a szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel, a héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakó övezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta Rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
1: Megvan a magyar filmjelölés, a Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és egyben gratulálok mindenkinek, aki sikeresen átvészelte, megoldotta, megugrotta a tegnapi hétfőt, és ezzel feljogosítva érezheti magát arra, hogy neki menjen a kednek. Tadám! Na, itt vagyunk, szeptember 15-e a dátum. Takra vagyunk a közepén, elhasználtunk fél hónapot. Remélem, hogy az egészsége mindenkinek ideális, jót pihent, aki úton van, már biztonságban érzi magát. Pont azt nézegettem, hogy ma is lesz miről beszélgetni. Van itt minden, színpadi menekülés, teljes összeomlás, áramütés, illetve a komoly zene és a rock találkozása, na, hogy a Deep Purple-hez kapcsolódik mindez. Úgyhogy így, drága hallgatók, drága barátim, jó? Kellemetes keddet mindenkinek, közben persze hozom a zenéket, hogy jól meghallgatjuk őket. Úgy is, mint például jön majd a Kiss, kezdésnek meg Steppenwolf.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Új kerékpáros és parkolósáv a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, és még mindig sávzárás egy hosszanti szakaszon Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt, jó utat. Csak úgy, mint tegnap, ma is maradunk a hölgyeknél. Csak éppen ma kedves Enikők és kedves Mellitták, csókoljuk a kezüket. Nos, a hírek után pedig majd Aerosmith.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Béremelés jön a gyermekvédelemben. Pályaorientációs mérés indul. Kezdődik a hangszerválasztó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagyarányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. A sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
2: Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát, ha úgy nézem, nem egy vidám nap ez a szeptember 15-e rock történelmi viszonylatban. E napon vesztettük el Johnny Ramone-t, a Ramones-ből, Richard Wright-ot, a Pink Floyd-ból, vagy éppen Rick Ocasek-et, a The Cars frontemberét, természetesen más és más esztendőkben. Na, de nézzünk valami mást is. 79, a Led Zeppelin utolsó stúdió albuma, az In Through the Outdoor. E napon ért a csúcsra az amerikai Billboard listán. 68-ban Jim Morrison a The Doors európai turnéján, hát mondani se kell, hogy mit csinált, túladagolta a különböző tudatmódosító szereket, és a koncert előtt eszméletlenül esett össze. A zenekar kénytelen volt trióban Ray Manzarek énekével megtartani a fellépést. Az hagyján, de 74-ben megszeri szegény Gary Thayne, a Urahi basszusgitárosa a Dallasi koncerten megcsapta az áram. Egy hibás földelés miatt eszméletét vesztette, és életveszélyes állapotba került a kórházba. Na jó, majd tényleg keresik már valami vidámat is. 103.9 Rock FM, az utakon vigyázzunk!
1: 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Új kerékpáros és parkolósáv a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, és még mindig sávzárás egy hosszanti szakaszon Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
7: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Gyerekek mondhatnak véleményt az iskoláról, ősszel is van szúnyogírtás. Megvan Magyarország Oscar jelöltje, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel. A héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fajlaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
11: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
10: Megvan a magyar filmjelölés, a Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
12: Itt vagyok, kb. Ragyogok, kedv van mindenkinek, kellemeset, szeptember 15-e. Ne feledjük el a hölgyeket, név szerint az Enikőket és a Melittákat. Nem sokára majd a nagy menekülésről, jó? De addig is, majd még Queen, Van Halen, ez meg itt a Survivor.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, remélem mindenki jó irányba halad, és a vérnyomása ideális. Na szóval, 1964. szeptember 15-e, a helyszín Cleveland. Egy Beatles koncert, hát egy példátlan politikai következményekkel járó kaotikus fellépés. Ez a Clevelandi Public Auditorium volt. A csarnokba 11 ezer tinédzser zsúfolódott be. A rend fenntartása pedig több mint 100 rendőrt igényelt. Amikor a zenekar belekezdett az All My Loving című dalba, a tömeg teljesen begőzölt, eltörték a biztonsági kordonokat és megrohamozták szó szerint a színpadot. Látva, hogy a helyzet kicsúszik az irányítás alól, a rendőrfőnök helyettes felmászott a színpadra, magához ragadta a mikrofont és leállította a koncertet, a zenekart pedig azonnali távozásra szólította fel. John Lennonék a színpadi függöny mögé menekültek, Brian Epstein dühösen vitatkozott a rendőrséggel, míg végül megegyeztek, ha a tömeg visszaül a helyére, folytathatják. Kb. 10 perces volt a kényszerpihenő, és a hangos bemondón keresztül történő figyelmeztetés után a rajongók megnyugodtak, a banda visszatért, és végül befejezte az egyébként 12 dalból álló kis szettjét. Ez volt a legelső alkalom, állítólag, amikor a rendőrségnek félbe kellett szakítania egy Beatles koncertet. A botrány viszont akkora felháborodást váltott ki a helyi konzervatív vezetésben, hogy Cleveland polgármestere Ralph Osloch kijelentette, hogy a rock and roll koncertek káros hatással vannak a fiatalságra. Ennek következményeként fogta és kitiltotta a Beatles-t és minden más nagy rockzenekart a város nyilvános helyszíneiről. 2 évig élt ez a tilalom. A Beatles is csak 1966-ban térhetett vissza a városba. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: 7:30, kérem tisztelettel, volt már ilyen, lesz is még, reméljük. Nos, hírek, információk, aztán pedig megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És hát, mi más tennénk, zenélünk. Jön majd a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új férőhelyek a krízisprogramban. A gyorshajtás okozza a legtöbb balesetet. Kedvező a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, csaknem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízisellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyorshajtás, ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézy Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km/h. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linc Meyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
1: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Derűs időnk van némi felhővel, csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre, ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel!

és napot, kedves szeptember 15-eiek, egy filmrendezőt hoztam. Nem is akárkit, 1946. szeptember 15-én született ő, Oscar-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer, rettenetesen vitatott karaktere Hollywoodnak, és hát eléggé politikus alkotó ő. Nagyon szereti a provokatív témákat, főleg az amerikai bel- és külpolitika éles kritikáját, az ehhez kapcsolódó történelmi eseményeket. És az összeesküvés elméleteket. Hát persze, hogy Oliver Stone. Nem csoda egyébként, látásmódját alapjaiban határozta meg, hogy önkéntesként harcolt a vietnámi háborúban, ahol kétszer is megsebesült és megkapta a bíbor szív kitüntetést. Hazatérése után tanult aztán filmkészítést Martin Scorsese keze alatt a New York-i egyetemen, és hát ugye indult minden az Éjféli Express-szel, aztán jött a Sebbhelyes arcú, és hát sorra egymás után a vietnámi háborús filmek, gyakorlatilag a trilógia, a Szakasz, a Született július 4-én, aztán megalkotta a Wall Street-et, amely tökéletesen hozta a 80-as évek vállalati kapzsiságát, aztán jött a JFK, és hát olyanokat se feledjünk el, mint a Született gyilkosok. Aztán egy kicsit elkanyarodott a dokumentumfilmek felé, így jött Castro, Chávez, vagy éppen Vladimir Putin. Egy biztos, hogy nem nagyon ismerte a megalkuvást, bár sokan azért ezt is kikezdték. A filmjei szerintem sosem okoznak csalódást, még akkor is, ha egy kicsit szárazra és történelmire és didaktikusra sikerednek. Hát azt el kell fogadni, hogy végtelenül amerikai. Na, 103.9 Rock FM, úgyhogy kedves ma születettek! Oliver!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Új kerékpáros és parkolósáv a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál. Forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé. És még mindig sávzárás egy hosszanti szakaszon Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét, segítik a nyolcadikosok pályaválasztását, kezdődik a nagy hangszerválasztó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószer gyanús anyag Hajdúbiharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a 2 átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
11: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
10: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! legnagyobb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
12: Kellemes keddet mindenkinek, drága jó hallgatók, nyugodt utazást, hangulatos munkavégzést, ne feledjük el köszönteni a hölgyeket. Úgyis, mint ugyebár az Enikőket és a Melittákat, nem sokára majd egy kis színpadi baleset, de addig is hozom a zenéket, jó? Billy Idol, jönnek One More Reason-ék, ma meg Zizica.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval azért lássuk be, hogy a rockzene őskorában a technikai paraméterek, hát nem voltak életbiztosítottak. Szegény Gary Thayne, ugye a jurái basszusgitárosa is, a rock történelem egyik legszomorúbb példája arra, hogyan törhet ketté egy zseniális karriert egyetlen technikai hiba és az azt követő rossz döntések sorozata. 74. szeptember 15-ét írunk, a dallasi koncerten történt áramütés. Ez a Moody Colosseumban volt, és hát a színpadi technika hibás földelése miatt hatalmas erejű áramütés érte a basszusgitárost a basszusgitárján és a mikrofonján keresztül. Akkor, ahogy szó szerint megbénította, nem tudta elengedni a hangszert, majd eszméletlenül mereven zuhant össze a színpadon. Hát mondani se kell, hogy a koncert leállt, őt pedig életveszélyes állapotban szállították a kórházba, és bár az orvosok megmentették az életét, a teste és az idegrendszere nagyon komoly károsodást szenvedett. A baleset után állandó súlyos testi fájdalmakkal küzdött. Hogy a menedzsment és a turné elvárásainak meg tudjon felelni, képes legyen újra színpadra állni, hihetetlen kemény fájdalomcsillapítókhoz és sajnos a heroinhoz nyúlt. Mondani se kell, hogy a függősége nagyon gyorsan elhatalmasodott rajta, ami rá

nyomta a bélyegét a zenekari tagokkal való kapcsolatára, nyíltan kritizálni kezdte a Jurai menedzserét, amiért a zenészek egészségét és biztonságát feláldozza a profit oltárán. Úgyhogy így következett be a szakítás, 75 elején elbocsátották, és mindössze néhány hónappal később, december 8-án holtan találták londoni lakásába, fiatalon hunyt el, mindössze 27 éves volt. És hát a szomorú tény az tényleg az, hogy halálát közvetve a mai napig ezen dallasi színpadi áramütés számlájára írják, amely elindította őt a lejtőn. 103.9 Rock FM, na zenéljük!

0: 93.9 Rock FM.
1: Elértük a 8:30-et, nem kis teljesítmény. A hírek után pedig tudtuk? Tudtuk? Nem tudtuk? Hát meg tudjuk, mert elmondom. Na de addig is majd Alanis Morissette, meg Joan Jett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Gyerekek véleményezik az iskolát, folytatódik a szúnyogírtás, Enyedi Ildikó filmje küzdhet az Oscarért, a mikrofonnál Gál Ildikó. A fiatalok véleményére kíváncsiak, elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projekt nap, közölte Lannert Judit miniszter. Október 22-éig óvodák, iskolák, szakképző intézmények tarthatják meg a programot, amelyen gyerekek, fiatalok elmondhatják, milyen óvodában, iskolában érzik jól magukat, hogy szeretnének tanulni, mozogni, pihenni, közösségben lenni. A lebonyolításra nincs kötelező módszer. A szaktárca kínál ugyan terveket, de az intézmények maguk is formálhatják a megvalósítást. Nem ért véget a szúnyoggyérítés az ősz beálltával. Néhol még mindig küzdenek az egyedekkel, a héten 3 megye 38 településén zajlik az írtás. A balatonparti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigris szúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes drávaparti lakóövezetekben a honos szúnyogokból van sok. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta Rádióknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás.
1: Megvan a magyar filmjelölés, a Csendes barátot nevezi Magyarország az Oscar-díjra. Enyedi Ildikó alkotása a nemzetközi mezőnyben képviseli hazánkat a 99. Oscar-versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Az 5 legjobbat majd az Amerikai Film Akadémia választja ki, azok versenyezhetnek majd az aranyszoborért. Derűs időnk van némi felhővel. Csapadék nem érkezik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen szürkülhet el az égbolt. Eső sehol sem várható. Hajnalban ismét találkozhatunk ködös tájakkal. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, szóval azt akartam csak még ide bígyeszteni a születésnaposok büszkeségére, hogy maradunk a filmiparban. Oliver Stone mellé oda tudják tenni egy másik nagy bölény nevét is, akivel egy napon születtek. Szeptember 15-e 1946, Oscar, Golden Globe díj, nem csak színész, rendező, egy hihetetlenül karakteres, kemény fiú, szigorú tekintet, mély karcos hang és finom, gyakran száraz humor. Tommy Lee Jones. Én nagyon szeretem. Texasban született, mielőtt színész lett volna, az iskolai labdarúgás kiemelkedő alakja volt, a Harvardon támadó offensive guardként játszott, ahol ráadásul egyébként a későbbi alelnök Al Gore szobatársa volt. Színészi karrierjét a Broadway-n kezdte, majd a 70-es évektől filmezett. Hát most melyik filmet mondjuk? Hát mondjuk biztos, hogy sokan azt mondják kapásba, hogy a Szökevény, 93. Na de hát azért egy kis Men in Black. De hát rengeteget lehetne sorolni a nagy filmalkotások közül, nem csak ezeket a népszerűbbeket. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Tommy Lee Jones, 103.9 Rock FM, az utakon kérem, hogy vigyázzunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Új kerékpáros és parkolósáv a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Sávzárás a Bécsi úton, a Vörösvári útnál, forgalmi rendváltozás a Budafoki úton kifelé, és még mindig sávzárás egy hosszanti szakaszon Kőbányán a Fehér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Anya, megint fáj a hasam.
9: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: 10 milliárd jut a krízis programra. A gyors hajtás miatt van a legtöbb baleset. Nem romlott a levegő minősége. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, csak nem 10 milliárd forintból, közölte a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter elmondta, ennek részeként egyebek mellett több mint 180 férőhely jön létre, és kialakítanak egy 80 férőhelyes krízis ellátót azoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Mindemellett 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok védelmére, regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Több mint 620 millió forint ekkora összegben szabott ki bírságot a munkavédelmi hatóság az év első felében. 80 súlyos munkabaleset történt, ezek közül 33 halálos volt, és 31 esetben súlyos sérülés történt. A szakemberek több mint 6400 vizsgálatot folytattak le több ágazatban. Az eredmények szerint a munkáltatók majdnem 75, a munkavállalók több mint 60%-ánál találtak szabálytalanságot. Továbbra is gond a gyors hajtás, ez okoz leggyakrabban súlyos közúti balesetet. Vitézi Dávid miniszter azt írta, a magyar strádákon havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok, hogy az átlagsebességük meghaladja a 180 km per órát. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAVU nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
14: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget.
13: Általában kedvezően alakul a levegő minősége a következő napokban. A Hungaromet közölte, hogy az ózon koncentráció csak napközben időszakosan emelkedhet meg, mivel változékony idő jön hideg fronttal, így a légszennyezettség mérséklődik. Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Tehát mindenkinek, drága jó hallgatók, nyugodt munkavégzést. Főnök ura, Enikőket és Melittákat kell majd kicsit jobban kényeztetni. Pici csoki, pici virág, nagy mosoly. Jó, én meghozom a zenéket, majd egy kis Rolling Stones, Van Halen, ez meg itt a Guns N' Roses. A közlekedésben mindenkitől azt kérem, hogy óvatosan.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Bármikor jöhet a pak. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Bérnövekedés jön a gyermekvédelemben, pályaorientációs mérés kezdődik. Idén is lesz sportág választó, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 20-25%-kal több pénzt vihetnek haza a gyermekvédelemben dolgozók. Erről a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A szakemberek a béremelés első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban. Magyar Péter szerint az egészségügyi szakdolgozók és a rendvédelem fizetése szintén rendezésre vár. A kormányfő nagy arányú családi pótlék emelést is ígért, bár ennek pontos időpontját nem tudta megmondani. Hangsúlyozta még, 2030-ig új alkotmányt és választási törvényt fogadnak majd el. Holnap kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A kötelező mérést október 9-éig kell megtartani. Idén előreláthatólag csaknem 2400 intézmény, 67000 tanulója vesz részt rajta. A feladatsor nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését. A kocsi padlója alatti rekeszekből került elő csaknem 2 kg kábítószergyanús anyag Hajdú-Biharban. Ezt pénzügyőrök találták, amikor egy autót ellenőriztek az M3-as autópálya Görbeházi pihenőhelyén. Egyből gyanús lett számukra a két átlátszó vákumzacskó, ami fehéres, sárgás, kristályos anyaggal volt megtöltve. A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskókról. Minden esetre kábítószer birtoklás miatt indult eljárás. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások, családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
12: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van.
11: Hamarosan itt a hidegfront, de addig is derűs időnk van némi felhővel. 24 fokig melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Eső sehol sem várható. Csütörtökön számíthatunk újabb lehűlésre. Ekkor a Dunántúlon és északon beborul, kisebb zápor előfordulhat. Az ország keleti harmadán viszont sok napsütés ígérkezik. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 19-30 fokot mérhetünk. Nyugaton valószínű a hűvösebb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

lesz Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt. Bizony-bizony már kedd van, hát így telnek a napok, így telnek, múlnak a napok, és hajszál pontosan szeptember közepe van, mert hogy szeptember 15-ét írunk, és hát már mindenki aklimatizálódott, gondolom én, az iskolában, már mindenki visszament dolgozni, vagy ha valaki késői nyaralását tölti, az se rossz egyébként, azt kell, hogy mondjam, és aztán innentől kezdve mi pedig a legjobb rockzenékkel mulatjuk az időt, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon pihizik, akkor jó pihit, online streamen is ott vagyunk, és www.rockradio.hu, ha elhagytuk volna Budapestet vagy környékét, akkor bátran meg lehet vele próbálkozni, mert hogy most éppen a Lynyrd Skynyrd klasszikusát fogjuk meghallgatni, ez pedig nem más, ugye, mint a Sweet Home Alabama, amely 1974-ben jelent meg a Second Helping című albumon, és egészen a Billboard 8. helyéig jutott, és ez lett tulajdonképpen a bandának a signature songja, vagyis a rá leginkább jellemző dal, ezzel azonosítják azóta is a Lynyrd Skynyrd nevezető együttest. Itt vannak ők is, a Sweet Home Alabama.

103.9 Rock FM. Na, azt mondja, hogy Alice Cooper, akiről nekem mostanában mindig a Hollywood Vampires jut eszembe. Ugye 2023-ban jöttek ők ide koncertezni, de akkor valamilyen oknál fogva nem tudtak fellépni. Hát mindenki azt mondja, hogy Johnny Depp miatt, de szerintem ezek csak ilyen pletykák, az is lehet, hogy igaz, az is lehet, hogy nem. Bolond ember, aki azt kutatja, ami volt, ugye, hát mi pedig nem kutatjuk, viszont most 2026. szeptember 8-án bepótolták ezt a koncertet a Pap László Budapest Sportarénában, mégpedig állítólag fantasztikus volt, én sajnos nem tudtam ott lenni, de ettől függetlenül zseniális. Egyébként azt kevesen tudják, hogy a Hollywood Vampires eredetileg egy rockzenészek alkotta egyesület volt, akik szabadidejükben az asztal alá itták egymást a Los Angeles-i Rainbow Bárban. A tagok olyan ikonikus előadók voltak, mint John Lennon, Keith Moon, Ringo Starr vagy John Bonham. Mivel a csapat javarésze már nem él, az egyesület kitalálója Alice Cooper 2012-ben létrehozta az azonos nevű zenekart, amely tiszteleg a már eltávozott cimborák előtt. Most egyelőre ő van benne, Joe Perry az Aerosmith gitárosa, illetve Johnny Depp színművész úr. Alice Cooper, Bed of Nails.

93 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csaknem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, ha fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk mindig annak, ha jön. Hát akkor Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, bizony, itt vagyunk, kedd van már, és szeptember közepe, szeptember 15-e, hát én azt mondom, hogy ezt az időszakot is nagyon, de nagyon jó kielvezni, egy jó vénasszonyok nyara, egy jó indián nyár, a színekről már nem is beszélve, hogyha azt az igazi őszi időszakot nézzük, amikor ilyen gyönyörű színes falevelek lesznek a fákon, akkor az mindent visz, meg hát mindent visznek a legjobb rockzenék, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és a Whitesnake érkezik, amely együttesnek ugye a frontembere David Coverdale bejelentette tavaly visszavonulását, teljes visszavonulását, megérdemli a pihenőt, hiszen azért egy ikonikus rock zenészről beszélgetünk, bár nagyon sajnáljuk a dolgot, ettől függetlenül hallhatjuk őt még azért eleget, ez is például egy ikonikus dala, hát illetve a Whitesnake dala, mégpedig az a dal, amely annak idején meghozta a bandának a rég elhított amerikai áttörést 1987-ben, egészen konkrétan Whitesnake, Here I Go Again.

Zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, na és a Guns N' Roses folytatja, akik ugye 2023-ban és 2025-ben voltak Magyarországon, és hát ennek azért örültünk, mert előtte meg 2006-ban voltak, és azelőtt pedig a 90-es években, úgyhogy reméljük, hogy erre rászoknak, hogy minden harmadik évben jönnek hozzánk, hát akkor szerintem jövőre nyugodtan lehet egy Guns N' Roses koncertet berendelni, annál is inkább, mert a fiúk turnéznak, még most is turnéznak ebben az évben is, és már nagyon régen elkezdték járni a világot, de úgy látszik, hogy nagyon pezsegnek ebben. Na meg még. Hát kiadtak két új dalt, amelynek címe Nothing és Atlas, azt hiszem, hogy tavaly ilyen november vagy december környékén, és hát már nyilván akkor a rajongók elkezdték a pletykát, hogy akkor jön az új Guns N' Roses lemez, de most egyelőre az még annyira nem jön, vagy nem vagyunk benne legalábbis biztosak, minden esetre két turnézás között azért szerintem lehetne dolgozni az új lemezen, és szerintem dolgoznak is, mert alkotók, művészek szeretik ezt csinálni, és nyilván ez nekik nem teher, pihenés közben nyugodtan lehet zenéket írni, ugye? Na, köszönjük szépen! Ez a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

103.9 Rock FM és az AC/DC érkezik, akik turnéznak, mégpedig Power Up turnéjuk keretein belül, nagyon-nagyon jól bírják a fiú. Ennek a turnénak a keretein belül kettőször is voltak itt Európában, hát Magyarországon egyszer sem, de hát hogyha így folytatják, akkor lehet, hogy megint jönnek Európába, ki tudja. Hát a igény szerintem lenne rá azért még, maradjunk annyiban. És most viszont dél-amerikai és észak-amerikai stadion turnét folytatnak, meg mennek Kanadába is, meg ide-oda-amoda, ahogy csak ők tudnak. Na, egy a lényeg, hogy az AC/DC-nek van egy dala, amely 1993-ban jelent meg kislemezen, és a Last Action Hero, azaz az utolsó akcióhős című Arnold Schwarzenegger film betétdalaként híresült el, és ami nagyon-nagyon érdekes a zenekarral kapcsolatban, hogy soha nem játszották el élőben. A banda első number one helyezése lett a mainstream rocklistán, hasonlóan a Guns N' Roses You Could Be Mine-jának a klipjehez, a dalhoz készült videóban is szerepel Arnold Schwarzenegger, aki a fiatalabbig Young baseball sapkáját felvéve Angus-szá változik és fel is emeli a gitárost. Hát tényleg ezt most idézzük fel, és közben hadd szóljon AC/DC Big Gun!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

139 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, de már kedd délután van, szóval mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok, hát bizony, hát elmúlt dél, hát most én nem sietnék, de az idő az valami egészen elképesztően szágult velünk, pontosan de szeptember, ma majdnem azt mondtam, hogy december, de nem, még csak szeptember közepe van, szeptember 15-e, és hát most azért reméljük, hogy beindul ez a gyönyörű vénasszonyok nyara, egy gyönyörű színei lesznek a ősznek, a leveleknek, a mit tudom én mindennek, ami körülöttünk van. Na erre nincs ráhatásunk, arra viszont van, hogy milyen rockzenék szólnak, és nyilván a legjobbak. Hadd bizonyítsam be, Van Halen Running with the Devil. Ez 1978-as bemutatkozó albumukról érkezik, és már ebben a dalban gyakorlatilag benne volt minden, amiért később imádták őket. Eddie Van Halen gitárja, David Lee Roth elképesztő vagánysága, és az a fajta fékezhetetlen energia, amitől a zenekar pillanatok alatt kitűnt a mezőnyből. Alex Van Halen később egyenesen azt mondta, hogy ez a szám mutatja meg talán a legjobban, miért volt Eddie Van Halen zseni. Hát leellenőrizzük, jó? Van Halen Running with the Devil.

Mészáros 9 Rókefem írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészektó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatóak a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat itt táblák jelzik. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra lehet számítani. A 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom, és a 11-esen Szentendrén a 17-es és a 21-es kilométer között burkolati jeleket festenek. Plusz 3020-999-1039 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és aki jön, az nem más, mint a jó Alice in Chains, Dan Bones.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és egy jó Metallica. Na, az mindig jó, ugye ők voltak itt június 11-én és 13-án. Hát helyesebben nem mentek haza közben, hanem itt töltöttek nálunk legalább 3 napot, amíg előadták a művészetüket, és micsoda jó koncertek voltak azok, hölgyeim és uraim. Én mindig azokból élek egyébként. Az embernek van egy jó élménye, akkor azt nagyon-nagyon sokáig magával viszi, úgyhogy na, itt kell meggondolni, hogy az ember mit bevág vele, de hát ezt a Metallica koncertet, ezt a 2 Metallica koncertet soha életemben nem fogom megbánni, fantasztikus volt, és hát vannak nekik dalaik, amik visszahozzák a jó élményeket, mint például az Enter Sandman. Hát ugye a zenekar legismertebb dalainak egyike, a legendás Kirk Hammett által kitalált gitárriffje, az egyik legfelismerhetőbb a rock történelemben. Egy kisgyermekről szól, aki fél az elalvástól és szeretné elkerülni a rémálmokat. A címben szereplő Sandman az amerikai folklórban az álomhozó szerepét tölti be. Az egyik első dal volt, ami az 1991-es 30 millió példányban elkelt Metallica című lemez számai közül megszületett. Itt a Metallica és az Enter Sandman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet! Még több izgalom, még több sport! Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csiszinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódott tovább, ugye dél is elmúlt már, egy óra is elmúlt már, és lassan elhagyjuk a hónap közepét, ami azt jelenti, hogy kezdünk a hónap vége felé átbillenni, de hát azért még megéljük a pillanatot, még pedig a legjobb rockzenékkel, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha pedig otthon pézik, akkor jó pihit. www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, hogyha mondjuk elhagynánk Budapest határait, vagy mondjuk hiába Amerikában is lehet bennünket hallgatni. Egy jó internet, és kész, és ennyi kell hozzá, hogy a legjobb rockzenékkel lehessünk akár egész nap. Mr. Big, igen, és a Wild World, ugye ők 1988-ban alakultak, és a világ egyik legnépszerűbb szupergrupjának számítanak, akik azon kevés rockzenekar közé tartoznak, akiknél a rendkívüli technikai virtuózitás kereskedelmi sikerekkel is párosult. Ez persze főleg az olyan balladáknak volt köszönhető, mint a 15 országban listavezető To Be With You, a Top 20-ba jutott Just Take My Heart, vagy pedig a most következő Cat Stevens feldolgozás, ennek a címe pedig Wild World.

93.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és érdemes figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél, a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, és még a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már is folytatjuk, mégpedig a Young Guns című film zenéjével, amelyet tényleg egyedül John Bon Jovinak köszönhetünk. Ez pedig egyik kedvencem tőle különben, Blaze of Glory.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Rock FM.

3.9 Rock FM, na azt mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó, visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön. Szóval azért ugye a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való. Hát, hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? Hajrá, fiúk, itt a Kiss és a Crazy Crazy Nights.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

100% Kilesz Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt. Hát most már itt a pénteknél tartok én, de gondolom rajta kívül vannak még így egy páron, hát nem, azért még nem ott tartunk, de lassan, de biztosan eljön az is, sőt, hát nem is olyan lassan, hiszen már szeptember közepe van, most már rábillenünk és megyünk szépen az október felé, 15-e lévén, ugye? És mi tesszük ezt a legjobb rockzenékkel, a legnagyobb pesgésben, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha esetleg otthon bízik, akkor jó pihit, én pedig azt mondom, hogy www.rockradio.hu, ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, és érdemes, mert kérem tisztelettel Meredith Brooks érkezik, aki egy ilyen One Hit Wonder, egy slágere volt ám az annál nagyobb, mégpedig a Beach, amely 1997-ben megjelent Blurring the Edges című debütáló albumának legnagyobb slágere, 4 hétig tanyázott a top 10-ben az Egyesült Államokban és Angliában egyaránt, de további 9 országban került a legjobb 10 közé, a kislemezből pedig több mint 1 millió példány kelt el csak a tengeren túlon, és 1998-ban Grammy-díjra is jelölték a legjobb női rock ének előadás kategóriában. Meredith Brooks, Beach.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg kisé a felhőzet délután, de csapadék nem várható, a déli szél az ország északi északnyugati felén többfelé élénk lesz, hajnalban párak, ködfoltok képződhetnek, kora reggel 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 23 és 28 fok közötti csúcsértékek várható. Na hát akkor az időjárásról ennyit, többet a zenéről, itt a Guns N' Roses, ez a Paradise City.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM. Na hát, akkor ennyi volt már a keddi rock délelőtt. Érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián. Jön majd Silly és a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, és holnap is egy fantasztikus rock délelőttel, akkor már nagyon szerdai hangulatban. Addig is kellemes délutánt és estét, fantasztikus őszt. Én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Queen és a Hammer to Fall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután. Nézegettem az időjárás Zadartól Budapestig. Szerintem nincs most panasz az időjárásra. Persze, hogy a mediterrán térségben picit jobb, mint Magyarországon. Mondom ezt azoknak, akik nem hallották volna, hogy az elmúlt napokban már Vír-szigetéről mentek a rock délutánok pénteken is, és a tegnapi nap folyamán hétfőn is. Kellemes délután kívánok, Klavoncse Krisztián vagyok. Budapest térségében 26 fokos csúcsokra lehet számítani. Ez a keddi napra is érvényes, meg aztán a szerdai napra is érvényes. Csütörtökön jön egy kis ejnye, ami hidegfronttal megint 23 fokot csinál a 26 fokos csúcsokból, de utána is szeretne még indián nyár lenni. Zadar térségében, Vír-szigeten pedig például folytatódik a mediterrán nyár. Ez 28-29 fokot jelent, és a tenger továbbra is úszható, fürödhető. Itt nem is akar véget érni a nyár, az előrejelzések szerint még legalább 1-2 hétig biztosan. A Rock FM-en pedig a legjobb zenék sora biztosan nem akar véget érni. Ozzy Osbourne most az albumról, melynek címe No More Tears, ez a címadó dal.

103.9 Rock FM balesetekről tudok a fővárosi közlekedésben. Az Orci úton történt egy, a Fehérvári úton a másik baleset. A 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópontnál is van egy baleset, illetve a 13. kerületben a Lehel utcában is. Lezárás van a 2. kerületben a Szemlőhegy utcában, a Vérhalom utcánál határozatlan ideig. Lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, félpályás lezárás van a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és van egy sávlezárás egy-két napig a Budaörsi úton. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18:30-kor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 19 évesen kezdte el a karriert. A dalt egyébként az a Nick Kershaw írta neki, aki önmaga is 80-as évek popstar volt, a Stock Aitken and Waterman szerző triónak köszönhetően, de amikor már eleget énekelt, akkor elkezdett dalokat szerezni. Rock műfajban Chesney Hawkes volt 19 éves, amikor elindította ezt a karriert, és 20 évesen lett világsztár a dalnak köszönhetően. A dal címe The One and Only.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, és amikor helyreállt a rend, egészen pontosan a Keep the Faith albumra gondolunk, a megjelenés 1992 novembere, mert hogy előtte a 80-as években a Bon Jovi ezzel a stílussal letarolta a teljes világot. Ha 1984-86 körül nem, akkor 87-88-89 körül meg már mindenféleképpen, és itt az összes olyan albumot vagy kislemes sikert értjük, ami azokban az években megjelent 84-től a 80-as évek végéig. Na de ez már a 90-es évek a Keep the Faith-tel és egyéb slágerekkel, ugye az albumot említettem, a folytatás 1995-ben a These Days, és ha valakinek ez nem elég, a Crush albummal meg már átlépünk a 2000-es évekbe. 2002-ben jön a Bounce album, és még mindig nincs vége, hiszen 2005-ben a jól ismert újabb világsláger album cím is, a Have a Nice Day. És még mindig nincs vége a felsorolásnak, mert ugye a Bon Jovi, ha átélte a 90-es évek grunge, vagyis alternatív rock korszakát, akkor még a 2000-es években is megőrizte a népszerűségét, méghozzá kegyetlen nagy mértékben. Ezt a sikerhadjáratot évtizedeken keresztül kevesen mondhatják el saját magukról, ha a populáris rockot keverik a hard rock heavy metallal, pláne. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, baleseteket soroltam nagyjából fél órával ezelőtt, ezekhez társult még egy, a Könyves Kálmán körúton is történt Budapesten egy baleset, korábban a Fehérvári utat, a Hatos főutat, a Lehel utcát soroltam, ezek közül a Hatos főúton egészen pontosan az M0-ás csomópontjánál történt egy baleset. Jó utat vissza a 80-as évekbe a Rock FM-mel, a csapat neve Bikini, ez a mielőtt elmegyek.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM 70-es évekből, a 90-es évekbe, és a 90-es években megint az alternatív rock tündöklése, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, de nem utolsó sorban a világ többi részén is, csapatok és együttesek, de még önálló előadók is, akik leigázták az egész világot, és a műfaj igazi képviselői, a műfaj pedig a grunge, vagyis az említett alternatív rock. Ezek közül is a Seattle-i legendás négyes, Nirvana az első helyen Kurt Cobain vezetésével generációs életérzés szimbólumává váltak, az 1991-es Nevermind albumokkal, és ez volt minden idők legnépszerűbb albuma, a róla kimásolt első szupersláger is örökre elég lett volna egy karrier beindításához, de hát persze több is volt. Így aztán nem csak a Smells Like Teen Spiritről beszélünk. A második helyen a Pearl Jam, az Eddie Vedder frontember nevével fémjelzett formáció, egyébként a mai napig aktív, debütáló lemezük a Ten minden idők egyik legsikeresebb rockalbuma saját műfajon belül. Aztán az Alice in Chains összetéveszthetetlen énekkel, a fémes gitárriffekkel, a legsúlyosabb metalhoz legközelebb álló hangzást képviselték ebből a bizonyos Seattle-i négyesből, de egyébként nem csak ebben az évtizedben, hanem örökre. És a negyedik a Soundgarden, Chris Cornell zseniális több oktávos hangterjedelmével és Kim Thayil egyedi gitárjátékával. Ők voltak az elsők, akik komolyabb kiadói szerződést kaptak egyébként Seattle városából, Washington államból. A szenzációs négyesből itt a Rock FM-en most az Alice in Chains, a dal címe Wood.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, félpályás lezárás van a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és van egy sávlezárás egy-két napig a Budaörsi úton. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben, és lezárások a fővárosban a 8. kerületben a Tankó utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában, és további lezárás van a 16. kerületben a Mészáros József utcában, valamint a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sávlezárás van a Bajza utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és ugyanígy napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, és lezárás a Péter Apostol utcában. Sávlezárások még az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, és a 14. kerületben is a Stefánia úton, valamint a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. És továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután a YouTube-val kapcsolatban a rajongók számára, és nem csak rajongók számára. Szenzációs hír, hogy noha 2026-ra hivatalosan semmilyen koncertet és semmilyen fellépést nem jelentettek be, ezt azzal védik be, hogy 2027-ben jön az új album. Igen, igen, ennyi évvel vagy ennyi évtizeddel később is a zseniális és nagyszerű pályafutásban a hivatalos hír ez, de bővebb információk ugye a világhálón vagy a YouTube hivatalos oldalán elérhetők. Keddi rock délután csak is a legjobbakkal, Klavancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, Vörös István, és a prognózis a következő percekben. Vörös Istvánnal kapcsolatban pedig megint csak egyetlen egy hír, szerintem elég a szakszavakat elmondani. P-Mobil, ős P-Box és prognózis koncert 2026. október 10-én szombaton.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, The Works, a Queen együttes 1984-ben megjelent 11. stúdióalbuma egyébként hatalmas globális kereskedelmi sikernek bizonyult, bár az amerikai Egyesült Államokban a zenekar népszerűsége némileg visszaesett az albummal és a róla kimásolt sikerekkel kapcsolatban, de összességében világszerte több mint 6 millió példányban kelt el. Az Egyesült Királyságban egyébként platina lemez minősítést kapott, az Egyesült Államokban aranylemez minősítést ért el. Egyéb országokban, mint például Németországban és Ausztriában platina, míg Hollandiában arany minősítést szerzett. Pont az Egyesült Királyságban, vagyis saját hazájukban nem lett listavezető ez az album, cserébe Hollandiában és Argentínában igen, és top 5 helyezéseket ért el Norvégiában, Ausztriában, Svájcban, Svédországban, Németországban és Olaszországban. És az albumról 4 gigantikus rádiós sláger született, az It's a Hard Life, a Hammer to Fall, az I Want to Break Free, és hát persze ez. Minden idők egyik legtöbbet játszott rádiós kislemez sikere a Queen-től. Már csak a címe miatt is.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, félpályás lezárás van a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és van egy sávlezárás egy-két napig a Budaörsi úton. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben, és lezárások a fővárosban a 8. kerületben a Tonkó utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában, és további lezárás van a 16. kerületben a Mészáros József utcában, valamint a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sávlezárás van a Bajza utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és ugyanígy napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, és lezárás a Péter Apostol utcában. Sávlezárások még az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, és a 14. kerületben is a Stefánia úton, valamint a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. És továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, bár a Rock délutánok ezen a héten rendhagyó módon Zadar térségéből, a mediterrán térségből, Vír szigetéről készülnek. Azért a budapesti, illetve magyarországi időjárásra sincs panasz. 26 fok kedre és szerdára a csúcs, ebből a szerda szebb, több napsütéssel legalábbis ennek ígérkezik, és aztán csütörtökön felhős idővel egy hideg fronttal picit alább hagy a 26 fokos csúcs hőmérséklet, inkább már csak 23 fok lesz. A hajnali indulások kimondottan hűvösnek számítanak a forró nyár után szeptemberben, hiszen 11-13 vagy 11-12 fokokról beszélünk. Aztán pénteken jöhet a csapadék, jelentéktelen formában, de inkább csütörtökre és péntekre a több felhő a jellemző, viszont az emelkedő hőmérséklet péntekre, szombatra és vasárnapra, vagyis hogy az indián nyár nem hagyja magát 25-26 fokkal a csütörtöki hidegfront elmúltával.

103.9 Rock FM, vannak korszakos rockzenészek, és vannak korszakokon átívelő rockzenészek is. Ilyen volt Dio is, mármint korszakokon keresztül jött, évtizedeken keresztül a különböző sikerekkel, eredeti nevén Ronnie James Dio, aki 42-es volt, és 2010-ben hagyott itt bennünket. Szakszerű megnevezése szerint olasz származású amerikai heavy metal énekes és szövegíró, első sikereit az Elf nevű zenekarával érte el, majd pályafutását a Rainbow-ban folytatta. 79-ben csatlakozott a Black Sabbathhoz, viszonylag későn, hiszen Ozzy a 80-as években szóló karrierbe kezdett. 1982-ben közben megalapította saját zenekarát, a Diót, 9 évvel később pedig rövid időre visszatért a Black Sabbathba, ezután pedig haláláig tevékenykedett saját együttesében, és még az utolsó években is 2006-tól 2010-ig a Heaven and Hell tagja volt. Hölgyeim és uraim, a csapat neve Dio. Legnagyobb slágerük ez a Holy Diver.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, félpályás lezárás van a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és van egy sávlezárás egy-két napig a Budaörsi úton. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben, és lezárások a fővárosban a 8. kerületben a Tankó utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában, és további lezárás van a 16. kerületben a Mészáros József utcában, valamint a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sávlezárás van a Bajza utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és ugyanígy napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, és lezárás a Péter Apostol utcában. Sávlezárások még az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, és a 14. kerületben is a Stefánia úton, valamint a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. És továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcában, félpályás lezárás van a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, és van egy sávlezárás egy-két napig a Budaörsi úton. A hétköznapi lezárás pedig a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Buszsávlezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben, és lezárások a fővárosban a 8. kerületben a Tankó utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a Gömb utca, Csata utca kereszteződésben, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában, és további lezárás van a 16. kerületben a Mészáros József utcában, valamint a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezzel párhuzamosan sávlezárás van a Bajza utcában. Napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában, és ugyanígy napközbeni félpályás lezárás van a 12. kerületben az Istenhegyi úton, valamint van egy félpályás korlátozás a 23. kerületben a Haraszti úton, és lezárás a Péter Apostol utcában. Sávlezárások még az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, és a 14. kerületben is a Stefánia úton, valamint a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján. És továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, bár a Rock délutánok ezen a héten rendhagyó módon Zadar térségéből, a mediterrán térségből, Vír szigetéről készülnek. Azért a budapesti, illetve magyarországi időjárásra sincs panasz. 26 fok kedre és szerdára a csúcs, ebből a szerda szebb, több napsütéssel legalábbis ennek ígérkezik, és aztán csütörtökön felhős idővel egy hideg fronttal picit alább hagy a 26 fokos csúcs hőmérséklet, inkább már csak 23 fok lesz. A hajnali indulások kimondottan hűvösnek számítanak a forró nyár után szeptemberben, hiszen 11-13 vagy 11-12 fokokról beszélünk. Aztán pénteken jöhet a csapadék, jelentéktelen formában, de inkább csütörtökre és péntekre a több felhő a jellemző, viszont az emelkedő hőmérséklet péntekre, szombatra és vasárnapra, vagyis hogy az indián nyár nem hagyja magát 25-26 fokkal a csütörtöki hideg front elmúltával.

Pest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és az Aerosmith szenzációs korszaka búcsúzásul, amikor a 80-as évekből átmegyünk a 90-es évekbe, olyan szuper slágerek születnek, mint a Crying, a Crazy, vagy ez, Living on the Edge. Beauty City viszont nincs a peremen, nagyon is itt van a középpontban, hiszen 8 órától ő a műsorvezető, Keddy Rock the Night 8 és éjfél között, ahogy szoktuk, én pedig holnap délután visszatérek a szerdai rock délutánnal. Természetesen még mindig ezen a héten folyamatosan Vír szigetéről, a mediterrán térségből. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az Asszili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit szeptember 15-én, az év 258. napján. A mai névnaposok közül kiemeljük az Enikőt. Azt mondja, Enikő, mi a kő? Van egy híres Enikő ismerősöm, jaj, megvan! Rácz Enikő Ongáról, az Isten éltessen téged. Hát ott laktak velünk szembe majdnem. No, azt mondja, ma ünnepel Melitta, Fülöp Melitta nevű ismerősöm. Én nekit felköszöntök, akit ismerek. És Nikolettából pedig Füredi Niki operett színészt köszöntöm nagy szeretettel, így a privát szférámból, hát engedjetek meg. No, hát az Enikő név Vörös Marti Mihály alkotása, nem tudom, tudjátok-e? A Csongor és Tünde című művéből vált ismert, és azóta igazi magyaros női névként él. Ez a nap az ősz derekához közeledve már az elmúlás, de egyben az újrakezdés szimbóluma is. Az Isten éltessen mindenkit, akinek van kedve, és természetesen megyünk tovább a földkerekség legnagyobb rockzenőivel.

103.9 itt a Rock FM-en, lássuk ki a ma született bárányunk, ő nem más, mint a fantasztikus, csodálatos és világhírű, Tommy Lee Jones. 1946. szeptember 15-én született Tommy Lee Jones, Oscar-díjas színész, amerikai színész, karakteres arcai, szigorú tekintete miatt. Hát legtöbben szerintem a legismertebb karakter, amit ő hozott, az a Men in Black filmekből, vagy a Szökevényből, hoppá! Emlékezhetnek rá a kedves nézők és kedves hallgatók, mert hogy 94-ben Oscart is kapott a Szökevényért. Pályafutása során mindig a kemény, szikár karakterek mestere volt, de színházban és rendezőként is maradandót alkotott. Igazi példája annak, hogy hogyan lehet hosszú évtizedeken át stabil és elismert karriert építeni Hollywoodban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM. Na lássuk ki a rock and roll születésnaposunk. Nem más, mint Johnny Sledge. No, hát 1956. szeptember 15-én született Johnny Sledge, az amerikai Sister Sledge tagja. A VR Family című diszkós lágerrel a zenekar világhírt szerzett a 70-es évek végén. A dal nem csak a táncdal fesztiválok kedvence lett, hanem az összetartás és a család erejének himnuszává vált, nem is gondoltuk volna. Johnny énekhangja és jelenléte meghatározta a testvér trió stílusát, és a mai napig a diszkókorszak egyik legemlékezetesebb alakja maradt.

103.9 Rock FM, és most sport! Mert hogy 2000. szeptember 15-én kezdődött a Sydney nyári olimpia, amely különleges helyet foglal el a sporttörténelemben. Magyarország akkor 17 érmet szerzett, köztük 8 aranyat. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Kovács Ági úszónő és Janics Natasa kajakozó, de egerszegi Krisztina öröksége is ekkor teljesedett ki az új generációban. Az olimpia sokak számára a sport tiszta ünnepe volt, amikor még a világ figyelme egy helyre összpontosult.

103.9 Rock FM. No, jöjjön egy kis zenei jubileum, mert hogy a 1975. szeptember 15-én adták ki a Pink Floyd legendás albumát, a Wish You Were Here-t. Az album Syd Barrett, az egykori zenekarvezető iránti tisztelgésként született, és a progresszív rock egyik csúcspontjának számít. A címadódal azóta is a rock történelem egyik legtöbbet játszott szerzeménye, amely egyszerre szól a barátságról, a hiányról és a zene összekötő erejéről.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, és egy kis irodalmi érdekesség, ami mindig érdekes. Kérem szépen, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimik királynője. Könyvei több mint 2 milliárd példányban keltek el, ezzel Shakespeare és a Biblia után a legtöbbet olvasott szerző ő. Hát bizony, kérem szépen, olyan karaktereket alkotott, mint Poirot vagy Miss Marple, akik generációk óta velünk élnek. Érdekesség, hogy egyszer 11 napra nyomtalanul eltűnt, és az egész ország őt kereste. Talán ő maga is egy krimit írt ezzel az életben.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis tudomány. Mert hogy 1835. szeptember 15-én Charles Darwin a Galapagos szigetekre érkezett a Beagle expedícióval. Ez a pillanat alapozta meg később az evolúció elméletét. Az ott látott pintyek és teknősök bizonyították számára, hogy a fajok folyamatosan alkalmazkodnak a környezetükhöz. Darwin felismerése örökre megváltoztatta, ahogyan az ember önmagát és helyét a természetben látja.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és akkor jöjjön egy kis magyar kultúrtörténet, vagy kultúra történet, mert hogy Kodály Zoltán 1925-ben éppen 100 éve kezdte kidolgozni a már világhírű Kodály módszert. Ez a zenei nevelési rendszer a magyar népdalokra és az énekes készségek fejlesztésére épül. Nem csak Magyarországon, hanem Japánban és az Egyesült Államokban is alapmódszer lett. Kodály gondolata, hogy a zene mindenkié, ma is korszerűen hangzik, és a közösség erejét erősíti.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis természeti érdekesség. Mégpedig, hogy 1921. szeptember 15-én indult el az első brit expedíció a Mount Everestre. Már a csapat nem jutott fel a csúcsra, felfedező munkájuk megnyitotta az utat a későbbi sikeres mászások előtt. Akkoriban a világ legmagasabb hegyét még megközelíthetetlennek tartották. Ma már több ezer ember jutott fel rá, de az akkori úttörők bátorsága nélkül ez bizony nem valósulhatott volna meg.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Jöjjön egy kis egészség, mert hogy kérem szépen, statisztikák szerint szeptember 15-én világszerte a teázás világnapját is ünneplik néhány országban. A tea nem csak élénkít, hanem tele van antioxidánsokkal, amelyek segítenek a szív- és érrendszer védelmében. Japánban például a zöld tea fogyasztása a hosszú élet egyik titka. Talán nem véletlen, hogy a legtöbb 100 éves ember teával indítja a napját.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.

mosdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.